kra nyinaa nyɛ komm totorobo nso ɔbɔ ɔsoro ne asase no nati n'ahehua mu no atokɔ afra nyankopɔn onyame ɔkasa